Fajn rádio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fajn. To je Crazy rádio.